0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szép.

0: dog, ciao.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM!
1: J-Yo!

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejtelen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben, pályaorientációs mérés indul, kezdődik a hangszerválasztó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya Görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a két átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
1: Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: van föl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
2: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ötszáz belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Megérkeztek az Iváncsán elvégzett vízvizsgálatok eredményei. Az 55 helyszínen furt és ásott kutakból vett minták egyikében sem volt kimutatható NMP szennyeződés. Molnár Tibor polgármester közlése szerint a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatják. A mintavételeket és az elemzéseket a Bálint Analitika Kft. Végezte. A polgármester megköszönte a laboratórium munkáját és a lakossági együttműködést is, írja a FEOL. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Zolta Tiborné született Ipacs Emília Erzsébet, és Zolta Tibor 1966. augusztus 20-án fogadott egymásnak örök hűséget. 60 évvel később, ugyanazon a napon, már a gyémánt lakodalmukat ünnepelték. Emília és Tibor történetében azonban talán nem is a 60-as szám a legszebb, hanem mindaz, ami mögötte van. Egy élet, amely két külön ember történeteként kezdődött, majd idővel egy egész család történetévé vált. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik Dunaújvárosban az Európai Mobilitási Hetet és az Autómentes Napot. A hét szeptember 16-án a Tiszta utcák, tiszta terek önkéntes várostakarítási akcióval indul. Ugyanezen a napon a Városháza téren klímavédelmi akciónapot tartanak, ahol a játékos és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A középiskolások szeptember 17-én klímavédelmi és Európai Uniós témájú ifjúsági vitafórumon vehetnek részt. A természetvédelem is hangsúlyos szerepet kap. 18-án madárodókat és rovarhoteleket készíthetnek a résztvevők, 19-én pedig madárgyűrűzésre és természetismereti programokra várják az érdeklődőket a Szalki-szigeten. További programokról ír a Duna Online. 50 éves jubileumát ünnepli az Intercisza Múzeum állandó kiállítása. A Dunaújvárosi Múzeum ebből az alkalomból ünnepi konferenciát rendez október 1-én. Az Állandó múlt változó jelen című rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik az Intercisza Múzeumban. A program során az elmúlt 5 évtizedre tekintenek vissza, és felidézik az állandó kiállítás történetének fontosabb állomásait. Emellett arról is szó lesz, hogyan változott a múzeum és annak szerepe az elmúlt évtizedekben. A konferenciára előzetes regisztráció szükséges. A részvételi szándékot az intercisamuse@gmail.com címre lehet jelezni. A részletes programot később teszi közzé az intézmény. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyjenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Pruhászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Nyárbúcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes személyszerési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 ezer ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Ismét elindítja a 14 és 19 év közötti fiataloknak szóló kreatív íráskurzusát a Fiatal Írók Szövetsége. A FIS Junior elnevezésű képzésre innen Fejér vármegyéből is. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek az irodalomban,

0: alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok mindenkinek az év 258. napján, szeptember 15-e van, kedd, sok boldogságot, kedves enikők, melitták, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra után járunk 10 perccel, lassan már inkább 11-jel, ami azt is jelenti, hogy 4 perc múlva 4:45, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési info, várom 0620-55-55-155, mindjárt a Bomb Funk MC-z előtte még a Unique is jön, most pedig Pinkének el, szól a Stupid Girls, Maxim Levente vagyok.
2: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Már szeptembernek is eltelt a fele, ma pedig a demokrácia nemzetközi napja van, amelyet 2007-ben kezdeményezett az ENSZ. A demokratikus értékekre és az emberi jogokra hívja fel a figyelmet ez a nap. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, most Christina Aguilera dala a Dirty, ha pedig már is van közlekedési hír, az is jöhet a 0620 55 55 155-re.

0: Escort. Best FM, a legjobb zenék, az ősz egyik régen látott kelléke, a köd is előfordulhat ma itt-ott. Így indul a nap, napközben pedig napos komoly felhős idő lesz 21-25 fokkal. Esni ma nem nagyon fog, holnap is hasonló időnk lesz, csütörtökön jön a következő hidegfront. Újabb záporokkal, zivatarokkal. Részletek a hírek végén, aztán Rihanna dalát indítom. Pont a Replay a címe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Három vármegye 38 településén gyérítik a héten a szúnyogokat. A kezeléseket a települések lakott területein az esti, éjszakai órákban földi permetezéssel, platós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el a szakemberek. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható. A legtöbb helyen úgynevezett ULV eljárást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben apró cseppekre porlasztva juttatják ki. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Momkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Sikerült megfékezni a horvátországi Brač szigetén napok óta pusztító tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek. A hétvégén mintegy 700 embert evakuáltak, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek. Egy 40 fős magyar csoportot menekítettek ki Milnából, ahol lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Meghalt Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, rendező, fotográfus. A Nemzet Művészeti díjjal kitüntetett szakember a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 1972-től 7 évig a Mafilm segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Televízió operatőre és rendezője lett. Csaknem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kis játékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, valamint a Hídember című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e, a nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen zenei emlékei. A

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van kedd, 3/4 hét környékén pedig többfelé indul párásan, ködösen a nap. Napközben napos idő lesz, gomoly felhőkkel, 21-26 fokkal. Holnap hasonló időben bízhatunk, aztán csütörtökön egy hidegfront érkezik északnyugat felől, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat felhős, többfelé csapadékos időt. Már holnap is egy fokkal melegebb lesz, akár 28 fok is lehet a legmelegebb helyen, de csütörtökön lesz igazán nagy a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon többfelé 20 fok alatt maradhat majd a csúcshőmérséklet. Keleten ugyanakkor 30 fok közelében melegszik a levegő. Ez tehát az előttünk álló egy-két nap, a világ, amiben élünk. Az utóbbi már az Alcazar dala, magyarul This is the world we live in. Így megy tovább a kedreggel.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után szól majd a CNC Music Factory dala. Do You Wanna Get Funky? Még több funky este a Night Shift-ben White Boy-tól és DJ Hangyától, és persze a következő órából sem hiányozhatnak a magyar slágerek a 90-es és 2000-es évekből. Jön majd Ágnes. Most jó. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujvaros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 15-én, kedden, Enikő Melitta napja van. Sok boldogságot kívánok a névnapos és a szülinapos best hallgatóknak is. Kísértéssel indul az óra, szól már is a Temptation Arástól, érkezik a House of Glass és a Disco Down, itt lesz Zséda és Whitney Houston is. Ha pedig már is dugó baleset van valahol, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: November 15-e van, és nem csak a demokrácia nemzetközi napja, de a mozdonyvezetőké is. Mi leszel, ha nagy leszel? Tették föl nekünk a kérdést gyerekkorunkban, és bár hivatalos statisztika nincs a rangsorról, az biztos, hogy a fiúk körében top 10-es foglalkozás, főleg a 4 és 10 év közötti kisfiúknál a mozdonyvezető. Olyan klasszikusokkal versenyez, mint a tűzoltó, a rendőr, a katona, az űrhajós vagy a futballista. Hozzáteszem, nekem volt még 2 a listámon gyerekkoromban, motocross versenyző, fókember. House of Glass, Disco Down, így megy tovább a kedreggel. Jó utat, jó reggelt, jó készülődést, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős időnk lesz, itt-ott már köddel indul a reggel, de hát szeptember közepe van. Esni ma és holnap, ha minden igaz nem fog, csütörtökön jön egy újabb hidegfront csapadékkal. Itt a Best FM pedig pillanatokon belül a legfrissebb hírekre kerítünk sort. Mindjárt 7:30, jó reggelt, Baby D folytatja a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le a 8. évfolyamos tanulók számára kötelező országos pályaorientációs mérést. Idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3800 8. évfolyamos osztályából mintegy 67 000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, melynek célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaválasztást támogató eszközökre, módszerekre. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dóm téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Három vármegye 38 településén gyérítik a héten a szúnyogokat. A kezeléseket a települések lakott területein az esti, éjszakai órákban földi permetezéssel, platós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el a szakemberek. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható. A legtöbb helyen úgynevezett ULV járást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben, apró cseppekre porlasztva juttatják ki. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával szeptember 14-én országos körútra indultak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Készül a város fa kataszterre. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humánszolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek, elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, a Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 15-én Enikő Melitta napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot. 1941-ben ezen a napon született Albert Flórián válogatott magyar labdarúgó, a Ferencváros legendás játékosa, majd edzője, az egyedüli magyar aranylabdás, a nemzet sportolója. 1946-ban ezen a napon született Tommy Lee Jones, amerikai színész rendező, többek között olyan filmek sztárja, mint az Úszóerőd, az Ügyfél, a Született gyilkosok, a Mindörökké Batman vagy a Man in Black sorozat. 1946, ugyanabban az évben és ugyanezen a napon született Oliver Stone is, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, többek között olyan mozikat köszönhetünk neki, mint az Éjféli Express, a Sepphelyes arcú, a Szakasz, a Született július 4-én, vagy a The Doors. To 1956-ban ezen a napon született Maggie Riley, skót énekes dalszerző, főleg Mike Oldfield-dal való együttműködéseiről is, mert az ő hangját halljuk olyan világslágerekben, mint a Moonlight Shadow, vagy a To France. 1977. szeptember 15 megszületett Tom Hardy, angol színész, az Eredet, a Sötét Lovag, Felemelkedés vagy a Mad Max sztárja. És 1984-ben a mai napon született Harry, Sussexi herceg is, Diana hercegné és Károly király kisebbik fia, brit trónörökös. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelmezők.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdés előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűségvizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Előttük egy friss közlekedési információ az M0-ásról, ahol korábban az M1-es felé vezető oldalon Gyálnál történt baleset. A torlódás 15 km Pécelnél van a sorvége, aki tud válaszol másik útvonalat, bár a forgalmi akadály már nem okoz fennakadást, a kialakult dugó csak lassan szűnik majd meg. Bob Marley és a Jamming Kezd, 4 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Itt van szeptember közepe, 15-e kedd. Rendkívül erős, a szokásosnál is talán erősebb a reggeli forgalom a nagyobb városokba vezető utakon. Ráadásul baleset történt az M0-áson korábban az M1-es felé Gyálnál.

0: emiatt 13 kilométeres dugó alakult ki, Pécelnél van még mindig a sor vége, bár az eleje feloszlóban van, aki teheti, válaszol másik útvonalat. M5 Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán autó és teherautó ütközött, a 82-es kilométer környékén a külső sávot lezárták, és vadgázolás miatt a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között a 208-as kilométernél is forgalomkorlátozásra kell készülni. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Mindjárt a Spice Girls, előttük még a 4-es Street, most pedig a Gorillaz jön a Derrel a Westen. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Best FM, a legjobb zenék, miközben még mindig 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé Péceltől kezdődően egy korábbi baleset miatt. Újabb történt, de most a másik irányba, a Nagy Duna híd után Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös felé vezető oldalon is baleset okoz torlódást. Óvatosan, jó utat, szeptember közepén 15-e van kedd, késő nyári időnk lesz 22-26 fok közötti maximummal, sok napsütéssel, de lesznek gomoly felhők is az égen, esni nem fog, részletek a hírek végén, aztán Altranate Free című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le a 8. évfolyamos tanulók számára kötelező országos pályaorientációs mérést. Idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény, több mint 3800 8. évfolyamos osztályából mintegy 67000 tanuló vesz részt a vizsgálatban, melynek célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaválasztást támogató eszközökre, módszerekre. Őszi bormustrát tartanak a Szegedi Dom téren. Az ötnapos rendezvény szerdán szüreti felvonulással kezdődik. A szakemberek mustkóstolót is tartanak, emellett kézműves gasztronómiai kiállítók, pálinkaházak és vendéglátósok is kitelepülnek. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A kiválasztás több lépésben történik. A pályázati anyagok és a szakmai koncepció értékelését szakmai interjú, majd vezetői alkalmassági értékelés követi. Három vármegye 38 településén gyérítik a héten a szúnyogokat. A kezeléseket a települések lakott területein az esti, éjszakai órákban földi permetezéssel, platós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el a szakemberek. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható. A legtöbb helyen úgynevezett ULV eljárást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben apró cseppekre porlasztva juttatják ki. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Készül a város fa kataszterek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűségvizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Szórakoztatom a legjobb zenék. Az a helyzet ma reggel az M0-ással, hogy nem működik. Nem, és nem, úgyhogy lehet más útvonalat keresni. Korábban Gyálnál az M1-es felé vezető oldalon történt baleset, ami miatt 15 kilométeres torlódás alakult ki. Pécelnél volt és van a sor vége, mert hogy közben a torlódásban újabb baleset történt méghozzá Vecsésnél. Nyárias idő 22-26 fokkal, erre készülhetünk szeptember közepén. Sok napsütés, pici gomoly felhő, esni nem fog. Holnap is hasonló időnk lesz, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, csapadékot hozva, és jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zené.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Néha világgá kürtölnénk, ha szeretünk valakit, tehetjük ezt egy tetoválással is, a top 1 retro magyar tetoválása, a szív, szeretlek Erzsi. Persze, manapság tehetjük ezt például egy üzenetben is. Jön a Love Message alkalmi formáció, és egy csodálatos dallal érkezik Berecki Zoltán is. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt, jó utat kívánok. A hírekkel folytatjuk, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home Bútor szalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Készül a városfa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. 500 belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujvaros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként az ember, aki talán nem is ember, mert hogy 9 lövést túlélni, az nem emberi. 50 Cent kapta 2000-ben. Felépült, és onnantól változott meg a gondolkodása, az életmódja, és lett sikeres. PIMP, ezzel indul az óra, 5 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys debütáló kislemezét indítom, az 1995-ös We've Got It Going On-t. Ez indította el a zenekar világhírű karrierjét, bár Amerikában nem indult könnyen, a Billboard 100-as listáján csak a 69. helyig jutott, míg Európa slágerlistáinak top 5-ös dala volt abban az évben.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egymást érték a balesetek ma reggel az M0-áson, és most is van kettő. Az egyik Szigetszent Miklósnál történt az M5-ös felé vezető oldalon. A korábbi 8 kilométeres dugó feloszlóban van, de még mindig lassabb a pálya. A másik oldalon, Pécelnél, az M1-es felé két autó ütközött, az 51-es kilométernél csak a belső sáv járható, ott is 3-4 kilométeres a dugó. Az M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő után torlódik egy kisebb szakaszon, és az M7-es is lassú a Balaton felé a Velencei tónál, ahol az útmenti növényzetet gondozzák egy szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Too Funky, George Michael-től Best FM a legjobb zenék. Szeptember 15-e van kedd, és a kedd a legfunkibb nap a héten a Night Shift-ben. A Best FM esti mix műsora a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky himnuszait vonultatja fel. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7-től DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon szereti a meleget, a tűzőnapot és kevés vizet igényel ez a sivatagi rózsa, és hát reméljük nem lesz honos hazánkban a közeljövőben, bárha így haladunk. Desert Rose címmel Sting és Chapman dalát is játszom majd, a 90-es és 2000-es éveket pedig az Animal Cannibals is elhozza. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön indul a délelőtt utolsó órája a legfrissebb hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A kiválasztás több lépésben történik. A pályázati anyagok és a szakmai koncepció értékelését szakmai interjú, majd vezetői alkalmassági értékelés követi. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek, a Skanzenben gasztrosót tartanak. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával szeptember 14-én országos körútra indultak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Monkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A gyors hajtás okozza a legtöbb balesetet. Idén is lesz hangszer és sportág választó. Napos időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma is ülésezik a parlament. Az országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról is rendelkezik. Az országgyűlés ma titkos szavazáson megválasztja az alkotmánybírókat is. Továbbra is a gyors hajtás okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Ezért vizsgálják az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának megteremtését. Holnap kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
4: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
3: A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Szebbik arcát mutatja az ősz. Alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A délelőtt utolsó órájának húzó nevei pedig Robbie Williams, Christina Aguilera, a magyarok közül Ákos, itt lesz Idacor, Fedla Grandal, az Aqua, elsőként pedig a Nina Sky, a Move Your Body-val 5 perc elmúlt 11. Hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést annak, akinek szeptember 15-e kedd erről szól. Na és sok boldogságot a névnapos Enikőknek, Melittáknak és Isten éltesse szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 06 20 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Beste.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sting nem a tipikus nyugdíjasok életét éli. 74 évesen, igenis aktív, köszönhető ez világlátásának és a jógának is, nem utolsó sorban. Járja a világot, koncertezik nemrég nálunk is, fellépett, utána pedig egy budapesti olasz étteremben vacsorázott, közben pedig visszatér a West Endre a The Last Ship, a hajógyári munkások utolsó napját feldolgozó musicalje is. Szóval tényleg nem unatkozik, most Csebb, amivel közös Desert Rose című dalát halljuk a Best-en.
1: Best FM.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Ritka volt ma sajnos az a pillanat az M0-áson, amikor nem volt baleset, és most sem beszélhetünk erről. Egy korábbi baleset miatt, amely Pécel térségében történt az M1-es felé vezető oldalon, most is 3-4 kilométeres a torlódás. Az M1-esen pedig a Balaton felé, a Velencei tónál az útmenti növényzetet gondozzák, a 46-os és a 47-es kilométer között csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban már Majoros Rita, az éterben pedig Király Viktor szólója indítja a kedd délutánt. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, Max M. Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A kiválasztás több lépésben történik. A pályázati anyagok és a szakmai koncepció értékelését szakmai interjú, majd vezetői alkalmassági értékelés követi. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek. A Skanzenben gasztrosót tartanak. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával szeptember 14-én országos körútra indultak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Monkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Kedvezőek a nyugtadatszolgáltatás első tapasztalatai. A csendes barátot nevezi Oscar díjra hazánk. Napos idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
4: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyújtás szerepelt.
3: Elstartolt a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot. Itt a gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is kialakíthatják a programot. Néhol még mindig küzdenek a szúnyogokkal. A héten három megye 38 településén írtják a vérszívókat. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. A szakemberek este és éjszaka permeteznek platós kocsikról. A Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó filmje a nemzetközi mezőnyben képviseli majd hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az öt legjobbat az Amerikai Filmakadémia választja ki. Ezek az alkotások versenyezhetnek majd a díjért. A jelöltek listáját januárban hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat pedig március 14-én adják át Los Angelesben. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délutánt, vidámkedett mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy ma is velem töltik a délutánt, vagy legalábbis egy pár órát belőle, hiszen itt szólnak a legjobb zenék. Ma is a 90-es, 2000-es évek kedvencei. Jön majd Blaze és Diaz, és a minden másképp lesz. Előtte még Király Viktorral indul az óra. Jön a Solo, szép napot mindenkinek.
1: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy a délelőtt is, hát ebben a szuper időben telt, és persze jó hangulatban, akárhol is vannak, akár munkahelyen, akár éppen útközben, vagy kikapcsolódás közben. Hát én ma délelőtt megkezdtem a ruha szelektálást, ez a nyári ruhák elpakolása, és elő az őszi ruhákat, bár ugye most még ebben az időben azért szinte nyáriasan öltözködhetünk, meg bevallom őszintén, én nem akartam. Én még mindig maradnék egy picit a nyárban, úgyhogy azért örülök ennek az időnek, de hát ezt is valamikor meg kell csinálni, meg ez a hát ezt se hordtam, meg ebbe se férek bele, stb. De majd idővel. Úgyhogy hoztam a legjobb zenéket ebben a jó hangulatban, mert higgyék el, a szekrénypakolás is sokkal jobb, ha az ember zenéket hallgat közben. Például olyanokat, mint Dimples D és a Sucker DJ, vagy Blaze és Diaz dala, minden másképp lesz. A White Town pedig viszi tovább a délutánt, én hozom a napkérdését, és hamarosan még mindenféle információt. Addig is Your Woman a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék utazás közben is. Ha ma is autóba ültek, vagy teherautóba, vagy kamionba, vagy tényleg bármilyen közlekedési eszközre, vagy éppen villamost vezetnek, vagy buszt, vagy tényleg bármit, és közben Best FM-et hallgatnak, hozom a legfontosabb és legfrissebb útinfókat, amiket csak kapok. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő előtt például a szalagkorlátot javítják, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható, itt több kilométeres a torlódás. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, úgyhogy még két napig, 17-éig zárva tartják. A forgalmat kijelölt terelőútra irányították át. Ha önök is tudnak bármilyen információról az utakról, balesetet látnak, bármit, nagyon megköszönöm, ha jelentkeznek az infóval a 0620 55 55 155-ös számon. Írjanak vagy hívjanak, és utazzunk együtt ma délután is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Száguldó csillag, csak lenne

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tibortól jött egy üzenet, hogy a főnökének szeretne egy dalt küldeni. Jobban mondva nem csak ő, hanem az egész iroda, mert hogy ebéd után meglepte a főnöke őket óriási doboz fánkkal, amiben hát nem számolták össze, de 50 darab biztos, hogy volt. Nem túl sokan dolgoznak az irodában, szóval elég sok jut mindenkinek, és egyszerűen nem is tudták mire vélni. Igazából a főnök csak kedveskedni akart nekik így kedden délután. Nagyon remélik persze, hogy ennek nem lesz bőtje, és nem valami feladatot akar rájuk bízni, de úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy tényleg kedvességből, úgyhogy ők pedig kedvességből szeretnének neki egy dalt küldeni a következő órában, tényleg azzal az üzenettel, hogy nagyon köszi főni, minden nap lehetne ilyen. Ilyen főnököt mindenkinek, úgyhogy hát akkor a következő órában neki is szóljon Gloria Estefan és a Turn a Beat Around. Nektek pedig egészségetekre a fánkot, érkezik majd a Bombon is és a Sex Appeal-em.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A kiválasztás több lépésben történik. A pályázati anyagok és a szakmai koncepció értékelését szakmai interjú, majd vezetői alkalmassági értékelés követi. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek, a Skanzenben gasztrosót tartanak. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával szeptember 14-én országos körútra indultak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Monkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megválasztotta a parlament az új alkotmánybírókat. Rendesen bírságolt a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzéseken, juhásztüntetés volt Bukarestben. Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Az országgyűlés mai ülésén ellenszavazat nélkül elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról rendelkezik. Az ügynökakták nyilvánosságra hozását már korábban elfogadta a parlament, most ennek részleteiről szavaztak a képviselők. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
4: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás. Akár tájékoztatási problémák, akár élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
3: Juhász tüntetés bénította meg a közlekedést Bukarestben. A román főváros központjában juh és kecsketartók demonstráltak az élőállatok uniós exporttilalma ellen, amit azért vezettek be, mert az országban megjelent a kis kérődzők pestise. Több mint 1000 gazda vett részt az engedély nélküli tüntetésen. Egy erőszakos csoport megpróbálta átszakítani a rendőrkordont, a hatóság könnygázt vetett be. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Remélem, hogy mindenhol van már fánk, mert hogy az előző óra végén úgy köszöntem el, hogy írt nekem Tibor egy üzenetet, hogy a főnöknek szeretne egy dalt kérni, mert hogy olyan sok fánkkal lepte meg a dolgozókat, hogy az csak na, úgyhogy ilyen főnököt mindenkinek, ez pedig egy jel természetesen minden főnöknek, hogy jöhet a fánk. Na meg itt a Best FM-en egy óra után a Counting Crows.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. A Cardigans és Tom Jones Burning Down the House dala után meghoztam a nap kérdését. Jövő héten osztálytalálkozóra megyek, méghozzá érettségi találkozóra. Azt most ne taglaljuk, hogy hányadik, mondjuk úgy, hogy már nem egy évtizedről van szó, hanem többről. A lényeg viszont az, hogy én nagyon izgatottan várom általában ezeket az osztálytalálkozókat. Nekünk azért középiskolában egészen jó kis osztályközösségünk volt, és egy-egy emberrel még a mai napig tartom azért a kapcsolatot, de őszintén kíváncsi vagyok mindenki. Kire, és aztól most szintén tekintsünk el, hogy hallgatják-e a rádiót, vagy nem, most senkinek nem puncsolni akarok, hanem egyszerűen tényleg izgatott vagyok azzal kapcsolatban, hogy kivel mi történt, 10 éve nem találkoztunk a legtöbb osztálytársammal, szóval én tényleg őszintén elmegyek, és ott leszek, és kíváncsi vagyok a többiekre, na de kíváncsi vagyok az önök véleményére is. Ha elmennek, miért? Ha nem mennek, miért? Erre vagyok ma délután kíváncsi, szóval jöhetnek az osztálytalálkozós történetek akár. Miért volt jó, amikor elmentünk, miért nem volt jó, amikor esetleg elmentünk, vagy tényleg miért választja valaki azt, őszintén érdekel, hogyha nem megy el egy-egy ilyen osztálytalálkozóra. Jöhetnek a tapasztalatok, a vélemények a 0620-55-55-155-re, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon, várom a válaszokat. Cserébe hozom a Kossin dalát 2000-ből, jobban mondva 2001-ből, mert amikor 2000-ben kiadták, még senki nem hallgatta. 2001-ben viszont egy világ hallgatta. Kecs a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, nézzünk egy pillanatra rá, hogy képben legyünk, ki merre jár, ki milyen utakon figyeljen. Az M3-ason Budapest felé Gödöllő előtt szalagkorlátot javítanak, a 34-es és a 33-as kilométerek között csak a belső sáv járható. Közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti, az a 39-es jelű Bagi csomópontnál térjen le a 3-as főútra, és arra talán tud kerülni. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya csomópontja előtt az M3-as autópálya felé baleset történt. A 31-es kilométernél szintén csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. A 21-es főúton Pásztó térségében pedig lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Őrült éjjel ezt énekelte nekünk Vastag Csaba. A folytatásban friss hírek jönnek, mert mindjárt délután 2 óra lesz. Utána pedig érkezik majd a Rasmus és az In the Shadows. És nem jön majd a Bieber-sz is, itt lesz a Dübörög a ház.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, anyan a trikmos lesz a fel, szíveden óra lesz a láz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A kiválasztás több lépésben történik. A pályázati anyagok és a szakmai koncepció értékelését szakmai interjú, majd vezetői alkalmassági értékelés követi. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek, a Skanzenben gasztrosót tartanak. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával szeptember 14-én országos körútra indultak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Monkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Ma van a Limfoma világnapja. Átadták a Diák Oszkár díjakat Torontóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az új alkotmánybírók, akiket 9 évre neveztek ki, már az esküjüket is letették a parlamentben. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Ma van a Limfoma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
4: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége közölte, jövő hétfőn indul az akció. A 77 napos kihívás mottója ezúttal napi 8, azaz a cél, hogy a résztvevők napi legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. Az iskolák értékes sportszervásárlási támogatásért versenyezhetnek, a programhoz pedig a Millió Lépés applikáción keresztül csatlakozhatnak. Először adták át a Diák Oscar-díjakat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, ezzel a filmes hallgatók munkáit ismerik el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövid filmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oscarokat, de a gála volt már New Yorkban és Londonban is. Szebbik arcát mutatja az ősz, alapvetően napos, száraz idő lesz, kevés gomoly felhővel. Keleten fordulhat elő futózápor, a szél többnyire gyenge marad. 22 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka derültnek ígérkezik, kisebb körzetekben alakulhat ki pára, köd, csapadék nem lesz. Holnap országszerte napos időre számíthatunk 22-27 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra múlt 5 perccel, és felelevenítjük a 2000-es évek nagy bulijait, legalábbis most így az óra elején mindenképpen. Én 2003-4 környékén voltam egyszer egy Rasmus koncerten, annyit tudtunk csak, hogy egy finn előadó jön. Én a Himre számítottam, de a Rasmus jött, viszont egyáltalán nem csalódtam. Szóltólik az Indie Shadows.
0: Best FM.

Klasztofem a legjobb zenék. Ma az osztálytalálkozókról tettem fel kérdést, ki jár, ki nem jár, ha valaki jár, miért jár, ha valaki nem jár, miért nem. Kriszti azt írja, azért megyek, mert kíváncsi vagyok, hogy a menő srác, akiért minden lány oda volt, most mit csinál. Remélem legalább egy kicsit rosszabbul néz ki nálam. Péter írt. Én azért nem megyek, mert Facebookon úgy is látom, kifogyott lelki, hízott meg, kivált el, és kinek lett három gyereke. Minek még személyesen is. 4 évig se voltam nagyon rájuk kíváncsiak, most sem vagyok az. Nagyon köszönöm az őszintességet. Írt Gábor, minden osztálytalálkozóra elmegyek, nem a nosztalgia miatt, hanem hogy bizonyítsam, még mindig én vagyok a legjobb fej. Hát ez is egy megközelítés. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámon. Jöhetnek még az üzenetek. Mellé pedig jön egy isteni és jó hangulatú sláger. Kim Mazzeltől. Tudják, ez az a dal, ami a Leonardo DiCaprio féle Romeo és Juliának az egyik betétdala. Feldobja a délutánt. Kim Mazzel, jön a Young Hearts Run Free a Veszt FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó a 27-es kilométernél a jobbágyi felé vezető oldalon. Itt csak a belső sáv járható. A 61-es főúton pedig Tamásinál balesetezett két autó a 61-es kilométernél. Félpályán halad csak a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, köszönöm, ha jelentkezik vele. Írt MSE is, hogy a Krisztina körúton a Csaba utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell, ott a Pénzmúzeumnál, úgyhogy ott van némi fennakadás a fővárosban, illetve baleset történt a 8. kerületben is, a Baross utcában, a Kálvária térnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, a számunk 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 18-áig lehet jelentkezni a 10 hazai nemzeti park igazgatóságának vezetői pozícióira. Olyan szakembereket keresnek, akik megfelelő tapasztalattal, szakmai tudással és világos elképzelésekkel tovább erősítik a magyar természetvédelmet. A kiválasztás több lépésben történik. A pályázati anyagok és a szakmai koncepció értékelését szakmai interjú, majd vezetői alkalmassági értékelés követi. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek, a Skanzenben gasztrosót tartanak. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával szeptember 14-én országos körútra indultak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Jubileumi koncertet ad a 100 Folk Celsius. A magyarországi zenekar október 9-én a Monkult színpadán különleges koncerttel ünnepli megalakulása 50. évfordulóját. Az est során elhangzanak a legnagyobb slágerek, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Vendégként színpadra lép Bródi János, Vitáris Iván és Eszményi Viktória. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Már a kedden után kellős közepénél járunk ezen a munkahéten, beindult kőkeményen kedves dunaújvárosi hallgatók, tudják, ez a 93.1 Best FM. A legjobb zenékkel garantált a jó hangulat és persze a zenei változatosság. Én este 6-ig jelentkezem. Tervek szerint, ha a mikrofon mögött Volek Csongor, kezdünk a Planet Funk felvételével. Ez a Chase the Sun.
2: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, üdvözlök mindenki Dunói Városból és a környékünkről, én Molek Csongor vagyok, és tudják már a műsor elején, köszöntjük ünnepelt hallgatóinkat, azaz ünnepelünk együtt 10. szeptember 15-én, Enikők tartják ma névnapjukat, hölgyeim boldog névnapot, a születésnapos hallgatókat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. Na nézzük, mi történtek még a mai napon, 178 esztendeje, tehát 1848-ban igen, az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. És 110 éve, hogy először használtak csatában tankot. Híres emberek, akik szeptember 15-én születtek, 103 éve látott napvilágot Fejes Endre, Kossuth és József Attila díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. És 85 éve 1941-ben született Herceg Szántón Albert Flórián labdarúgó edző. Aki ünnepel Dunói Városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, CJ Lewis felvétele következik a Besten, az Art Today.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat mindenkinek, türelmesen vezessenek és szabályosan. Dunaújváros Mezőfalva Sárbogárd összekötő úton, tehát a 62-19-esen útszűkületre kell még készülni, útkarbantartási munkák miatt a 0-es és a 15-ös kilométer között. Hasonló munkákat végeznek az 52-03-ason Kiskulacháza Izsák összekötő úton a 11-es kilométernél, még szeptember végéig egyébként útszűkületre számítani kell, és Szabadszállás-Szalkszentmártön összekötő úton is közműépítési munkákból kifolyólag útszűkület érvényben van az 52-13-ason a 3-as kilométernél, szeptember 21-én már várható változás. Jelezhetik, ha van egyéb tapasztalat, 30-as, 74-74, 777. Már évek óta ez a telefonszámunk, előre is köszi szépen. A folytatásban a Skizor Sisters zenél, és indítom az I Don't Feel Like Dancing című felvételüket.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat Dunaújvárosból és a környékünkről. Együtt szórakozunk még két órán keresztül iked délután. A mikrofon mögött Molek Csongor és egy angol zenei rekorden indítja a következő közös óránkat, nem más, mint Ed Sheeran, és szól egy nagy sláger tőle, a Bad Habit.
2: Bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint a véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Emlékérmeket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank a Nagyvázsonyi várról. A 25 000 forint névértékű ezüst és az 5 000 forint névértékű rézötvözetű érme szeptember 15-én kerül forgalomba. Előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvara, hátlapján a külső homlokzat látható. Az emlékérmét Tóth Zoltán tervezte. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilemmákról, valamint a fúvós zene közösségépítő hatásáról. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót rendeznek, a Skanzenben gasztrosót tartanak. Péntektől vasárnapig 26 helyszínen várja az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja. A rendezvényen a vásárok közösségi és identitásformáló szerepét mutatják be. A látogatók gasztronómiai programokon, koncerteken, szakmai bemutatókon vehetnek részt. A fővárosban egyebek közt a Bosnyák téri és a Fehérvári úti vásárcsarnok, a Fény utcai piac, vidéken pedig a győri, a pécsi vásárcsarnok, valamint a hévízi piac is csatlakozott az eseményhez. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, az északi északkeleti szél időnként megélénkül, délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Üdv mindenkinek, Dunói Veres és a térség. Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en. A legjobb zenéket pedig pörgetjük még együtt a következő kettő felvonásban, hazai és külföldi vonalról egyaránt. Az én nevem Molek Csongor, remélem egyre többen vagyunk. Ed Sheeran indítja az órát, és szól tőle a Bad Habits című dal.
0: 93.1 Best

Ez a 93 egy Best FM. A legjobb zenék pörögnek folyamatosan itt Dunaújvárosban is a környéken. Én Molek Csongor vagyok, és hasznos infókkal jelentkezem még egészen este 6 óráig. Ilyen infó például a holnapi időjárás. Szerdára is a napsütést jósolják a meteorológusok. Némi csapadékra van esély, de kiadós mennyiségről nem nagyon tesznek említést a hozzáértők. A déli eszelet kísérik majd erősebb élénkebb lökések, és valószínű hajnalban a reggeli órákban köd nehezíti majd a közlekedést. Egyébként 7-13 fok lesz a reggeli hajnali órákban, délután pedig kellemes 23-28 fok körül mérünk majd. A parlagfű szezon kitart, kedves allergiás hallgatók, jelenleg pollen koncentrációja magas tartományban van, és a kültéri allergén gombák spóra száma is a közepes tartományt üti jelenleg. Legfontosabb eszközünk továbbra is a papírzsebkendő, úgyhogy be kell tárazni bőséggel. Most a Bastille zenél nekünk, és meghallgatjuk az egyik legnagyobb slágerüket. A dal címe Pompeii.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a röpiseink. Kedves hallgatók, a Dág elleni összecsapás után még komolyabb feladat várt a röplabda csapatra. Hétvégén Németországba utaztak, hogy újabb három mérkőzéssel készüljenek az előttük álló NB1-es kihívásokra. Dománóczi Tibor alakulata előbb a német harmadosztályban szereplő Zirndorf ellen lépett pályára szombaton délelőtt 10 órától, és bár az első játszmában sikerült megnehezíteni a németek dolgát, a vetétárs 25-19-re elvitte az első szettet, majd a másodikat már simábban 25-15-re megnyerve aratott 2-0-ás győzelmet a fiatalok ellen. A második meccsét az Amberg ellen játszotta az együttesünk, viszont ezúttal nem sikerült megszorítani az ellenfelet, mert a németek 25-12-re behúzták az első játékot, majd a másodikat 25-16-ra nyerték, így biztos 2-0-ás sikerrel zárták az összecsapást. A beszámolót megtalálják egyébként a dunaujváros.com hírportálon. Most a Take That zenél, és indítom a Babe című slágerüket itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, ezt a kiegészítő infót nem nagyon hagyjuk ki egyik óra végén vagy elején sem, kedves dunói városi hallgatók, csak hogy tudjuk jelenleg hol tartózkodunk. Az újakat külön köszöntöm, a mikrofonnál Molek Csongor, és egy Matt House slágerrel kezdünk mindjárt, ez a Like a Prayer.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyag árak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppó közötti autópályát, és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Hétfőn ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál, a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterinszint mérésen, valamint a véroxigénszint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, az északi északkeleti szél időnként megélénkül. Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Készül a város fa katasztere. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ötszáz belvárosi fa felmérésével megkezdődött a Dunaújváros digitális fa kataszterének kialakítása. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló program célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon a város zöld vagyonáról, és ennek alapján tudatosabban tervezhesse a faápolási és zöld felületi feladatokat. Első körben a Dózsa-György út és a Kossuth-Lajos utca közötti belvárosi területen 500 fát mértek fel. Az adatbázis tartalmazza többek között a fa fajtáját, méreteit, egészségi állapotát és a szükséges fenntartási feladatokat. A pontos nyilvántartás segíthet abban is, hogy a faápolási munkákat előre tervezhetően és célzottan végezzék el. További részletek a város weboldalán. Az őszi és téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, hogy az étkezés igényléséhez nyilatkozatot kell benyújtani akkor is, ha ezt a szülő korábban, vagyis májusban már megtette. A nyilatkozat leadásának határideje október 12-e. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu weboldalon. Az ebédjegyeket az étkezés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a humán szolgáltatási főosztály szociális osztályán vehetik át. Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. Szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban kezdődött az őszi városrészi egészségnapok sorozata. Az egészségnap során többek között kardiológiai, bőrgyógyászati és csontsűrűség vizsgálaton is részt vehettek a fehérváriak. A szűrővizsgálatokkal a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet, miközben számos feladatot egyetlen délelőtt alatt elvégezhettek a résztvevők, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A meteorológusok szerint egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Reggel 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 19-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93 egy Best FM-en tartózkodunk még, kedves dunaujvárosi hallgatók, remélem velünk tartanak jó sokan. Én Oleg Csongor vagyok, és még a következő órát lepörgetjük. Hozok közlekedési infókat hamarosan, aki vezet balesetmentes kilométereket. A Madhouse zenél most, és szól a Like a Prayer című felvétel.
0: 93 egy Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, aki vezet éppen Dunaújvároson belül vagy itt a vonzás körzetben. Munkálatokat a 6-oson végeznek még Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. Az 55-ös és a 65-ös kilométer között útszűkület érvényben lehet, és a 62-19-est már említettem korábban, ez Dunaújváros Mezőfalva-Sárbogárd összekötő út. Itt a 0-as és a 15-ös kilométer között számítani kell útszűkületre. Hogy még hol? Ha van egyéb info, akkor kérem mondják el 30-as 74-74-777. Ez a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Nyári slágert hallgatunk így szeptember közepén is. Zenél a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, és szól a Summertime. Drum!

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunaújvárosban és a környékünkön. Kedves hallgatók, felújítással foglalkozunk. Miután a kórház felüli oldal megújult, szeptember 8-ától már a Dózsa mozi előtti buszmegálló rekonstrukcióján dolgoznak a szakemberek, írja a dunaújváros.com hírportál. A munkálatok pedig a tervek szerint néhány hetet még igénybe vesznek, így kora ősszel, lehet már szeptember végén, október elején a megújult megállót lehet használni az utasoknak. Aztán ideiglenes megálló, a felújítás alatt a közelben kijelölt ideiglenes helyen lehet felszállni a helyi és távolsági járatokra. A munkálatok ideje alatt a városvezetés kéri és köszöni persze a városlakók türelmét és közreműködését. További részletesebb infók fent vannak az említett portálon. Most Nio egyik érzelmesebb számát meghallgatjuk, ez nem más, mint a Sexy Love című sláger.

93.1 West FM, a legjobb zenék, búcsúzom kedre kedves dunai városi hallgatók, mégpedig az All for One felvételével, a címe I Swear. Köszönöm szépen a figyelmet és a közreműködést mindenkinek, én tartalmas késő délután kora estét kívánok és jó pihenést, ha ezzel tudnak foglalkozni. Holnap szerda, és jelentkezem szokás szerint délután 3-tól azokkal a dalokkal, amelyeket bármikor szívesen hallgatunk. Molek Csongor vagyok, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyag árak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppó közötti autópályát, és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Hétfőn ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint a véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható. A keleti országrészben néhol kialakulhat zápor, az északi északkeleti szél időnként megélénkül. Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Drágulnak a dohánytermékek a jövedék kiadó emelése miatt. NATO gépek lőttek le egy drónt Litvániában. Szépen süthet holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelület, fűtőszekrények, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
2: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehéroroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a diák oszkárokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a diák oszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Funky, mostantól 2 órán át, ha töltik velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel. Hangyával a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Minél egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtegyek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszik-e be, lájkolva, szívecskézve.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 perci funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy mondjával gyorsan helyet cserélek. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk. Senki ne menjen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Tüntetések bénítják meg Szíriát, országszerte tiltakoznak a magas üzemanyag árak ellen, miután a hétvégén 40%-kal emelkedett a dízel ára. Jelenleg átszámítva 418 forintot kell érte fizetni literenként, miközben a lakosság 90%-a a szegénységi küszöb alatt él. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, lezárták a Damaszkusz-Aleppó közötti autópályát, és akadályozták a nyersolaj szállítmányok eljutását a finomítókba. Hétfőn ismét lezárták a szicíliai Catania repülőterét az Etna kitörése miatt. A járatok egy részét törölték, más gépeket átirányítottak. A repülőtér lezárására a vulkánból felszálló hamufelhő miatt volt szükség. Az utasokat arra kérik, hogy mindenképpen ellenőrizzék a járatukra vonatkozó információkat a légitársaságoknál. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebesség túllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanák a büntetéseket is. A kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön, vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Teltházas volt a budapesti atlétikai világdöntő. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos eseményre több mint 60 ezer jegy kelt el. A szurkolók 40%-a külföldről érkezett. A nézők a futó, ugró és dobó számok 28 döntőjét követhették végig. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint mérésen, valamint a véroxigén szint ellenőrzésen. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor, az északi északkeleti szél időnként megélénkül. Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Új tagokat választottak az Alkotmánybíróságba. Jövő hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás. Holnap szépen süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
4: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
3: Sikeresen felbocsátották az EU Kopernikus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Mikor ment a Michael San Francisco
6: magyar hangja
5: Turner Györgyen San Francisco utcáin.
6: Az egyébként nálunk nagyot ment.
5: Nagyot ment.
6: Igen? Csak akkor még fiatalok voltunk, annyira nem.
5: Mondjuk akkor hát nem, mint a Dallas, de...
6: Igen. De akkor volt ez a... San Francisco Petrocelli.
5: Mindenki ilyen zenék hallatán a San Francisco utcáira asszociál, úgyhogy biztos, hogy...
6: Ugye. A hullámas utakat megszégyenítő közutakkal, ugye ott a hegyoldalban. Látod az autót? Nem látod.
5: Jaj.
6: Nem? Az igen. Minden San Francisco-i krimiben legalább egy
5: itt
6: ilyen
5: van. Itt a környéken is van olyan, itt a hegy alja.
6: Picit kisebbek azok ilyen olyan bukkanószerűek.
5: Meg úgy lefele, bele az aszfaltba.
6: Így. Na, neki mi ez?
5: Ez kérlek szépen, ez a Black Box-nak egy ilyen anniversary kiadványa. Touch Me, nem is tudom, talán a 30. évfordulóra egy ilyen Motown-os remixet.
6: Erről ennyit, hogy a pénteken ugye ezen matekoztunk, hogy hát, hogy akkor magyarul kéne. Tehát az előző mondat.
5: Jó,
6: tehát
5: de most Motános, hogy... hát ha egyszer Black Box-nak hívják a zenekar, Motános
6: remix-e, az
5: anniversary. Az a lemez kiadó is, ugye egy stílus teremtett. Hát igen.
6: Meg még az anniversary. Igen. Jó,
5: okay. Szóval a fekete doboz, a...
6: Én forduló. Jó van akkor. Na, DJ Ant.
5: Mi is forduljunk már előre.
1: A legjobb zenék

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na mi van a Lizóban? Mert ugye itt volt ott 24 környéken, talán márciusban volt valami, hogy bejelentett, hogy befejezi, aztán akkor 3 nap múlva meggondolta magát, és akkor ugye meg fél évre rá meg kijött a balhé.
2: Igen, most eltűnt, mint a aranyóra a ködben, de egyébként 23-ban valami a táncosaival volt valami affér.
1: 24. Igen. Azért mondom, hogy gyanús, hogy ő már lehet, hogy április környékén már sejtett valamit, és ilyen előre menekülve akarta befejezni a karrierjét.
2: Ő ilyen üstökösként robbant be, ugye főleg ugye a Purple Disco Machine, a It's About Damn Time.
1: Igen.
2: Mal ugye Grammy-t is kapott a remixért a Purple Disco. De történt valami testszégyenítés, vagy testsúly szégyenítés.
1: Igen, ez a és, ami hát azért, lássuk be, ugye van az a mondás,
2: hát az
1: ugye,
2: ő amikor esetében, igen.
1: A bagoly meg a veréb ugye fejméretről vitatkoznak, tehát hogy a Lizzónál is ugye hát egy, hogy is mondja, egy nagyobb felületen szép, ugye ezt így szokták mondani, hogy a Lizzo, hát, és hogy...
2: Hát igen, de a táncosok között én láttam, tehát hogy ugye a hasonló karakterű...
1: Ja, én ezt nem tudom, igen. De mindenet akkor se, tehát hogy... Na, hát hogy pont igen. Ez érdekes.
2: Hát nem tudom, visszafelé is működik ez, tehát azt is lehet mondani, hogy te gebe, értetetlen.
1: Nem, de azt hiszem pont ugyanaz volt, tehát hogy pont... Tehát a... Más szemébe a szálkát, klasszikus esete. Ugye.
2: Hát aztán volt itt minden valaki, a vallási szempontból is volt ilyen szégyenítés, volt minden.
1: Igen, szóval és ott... akkor a szemeg azt mondta, hogy az igen. Egész bullshit, meg csak hogy...
2: Igen, de el is tűnt most, úgy néz ki. Meg hát ugye, amit mondtál, említettél, én erről nem tudtam, hogy be akarta fejezni.
1: Meg befejezte, meg volt, hogy letörölte már az összes social media platformot, aztán megint vissza az egész.
2: Én sajnálom, mert egyébként ugyanúgy, mint úgy vagyok vele, mint a Bruno Mars, hogy kicsit így felpesdítette ezt a stílust.
1: Abszolút.
2: Így a funkos klasszik diszkó vonalat.

0: Mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Hú, ettől Efi nagyon ki volt.
2: Mitől?
1: Hát, hogy a Dua Lipa végül férhez ment valaki máshoz, mint ő.
2: Miért? Ez ilyen plátói nálam? Nem már.
1: Efinek a Dua Lipa az óriás nagy crush-a.
2: Igen.
1: Persze.
2: Ezt nem tudtam.
1: Ma, hát akkor kedves hallgatókat beavatjuk itt mindenkinek az érzelmi esélyt.
2: Jaj, szép dolog ilyeneket kibeszélni.
1: De nem, mert ezt adásban is megbeszéljük az Efibe. A Slim Fit meg ő meg óriás Ariana Grande rajongók.
2: Igen.
1: Meg teljesen. Tehát, hogyha Ariana Grande jönne, hogy akkor Slim Fit will you marry me, már abban a pillanatban.
2: Én a feleségemért rajongok.
1: Persze, mert hát hallgatja az adást. Én mindenit vagyok ezzel. Meg mert gyáva vagyok.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Úgy lehet, most nagyon pontosan kell fogalmazni, tehát még mielőtt Blik címlap lennénk, tehát hogy mindenki a saját feleségért rajong, tehát hogy menjünk.
2: De miért?
1: Nem, mert mondtad, hogy én a saját feleségemre is, mondom én is, de nem a tiédért, én is a saját.
2: Ja, csak értem, igen.
1: Tisztázzuk a dolgokat,
2: ja, drágám. Géza vagyok én is, imádlak én is.
1: Igen, igen. Na, hangja, köszönjük, közben itt az óra végére értünk, úgyhogy megint egy kitűnő funky 60 percnek a végénél vagyunk. Jövőket.
2: Igen, nagy kedvencemmel zárunk, Nile Rodgers.
1: Miket nem mondasz. Na, várunk vissza egyet. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelik novembertől a cigaretta jövedék kiadóját. Római kori pénzekre bukkantak a drávánál. Holnapra jó sok napsütés juthat, és néhol egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedék kiadójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal 9 tartózkodás ellenében szavazták meg. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000 évvégéig, tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedék kiadója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. Az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez, tudtuk meg Linczmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Római kori pénzeket találtak a drávánál. A kaposvári Ripl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata az elmúlt hetekben többször megfordult a folyópartján, és számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét. Ezek között volt rengeteg kerámia töredék, fibula maradvány és egyéb fémtárgy, illetve egy századokon átívelő római numizmatikai anyag. A 3. századból jelentős lelet például Gallienus pénze, amely a mai Törökország európai márványtengeri partvidékéről érkezett Pannóniába. Indul a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Mától vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Világom a Black Eyed Peasből számtalan más alapítvány mellett egy STEAM elnevezésű oktatási program támogatója és szószólója, aminek egyik fő célkitűzése, hogy minél több mérnököt képezzenek a jövő generáció tagjaiból. Úgyhogy a mai napot egy picit talán ő is a magáinak érzi, mert ma van szeptember 15-én a Mérnökök Világnapja.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszélve a legjobb zenék egy évvel a teltházas premier után visszatér New Yorkba, november 19-én egészen pontosan a Crystal Waters nevével fémjelzett I Am House elnevezésű este, ahol is szimfonikus nagyzenekaros kísérettel szólalnak meg a legnagyobb house klasszikusok az eredeti vokalistákkal. Sissy Peniston, Barbara Tucker, Inaya Dane, Duane Harden és természetesen az este háziasszonya Crystal Waters is elnyomja majd a legnagyobb klasszikusokat, nem csak a Gypsy Woman, hanem ezt is. 100% Pure Love, ez jön már is itt a Best Time.

Itt a FM-a a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Feeling Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christian Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből. I'm feeling happy.

Best of a legjobb zenék, nem ők találták ki ezt a kifejezést, de ők tették annyira népszerűvé és elterjedté, hogy még az oxfordi értelmezők kézi szótárba is bekerült. Jön a Bottle és a Destiny's Child.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyáron a fogyasztóvédők. Átadták a Diák Oscar díjakat Torinóban. Szépen süthet majd holnap a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt, 123 igen és 32 nem szavazattal 9 tartózkodás ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed, a cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők a nyári szezonban. Az ellenőrök több mint 37 millió forint bírságot is kiszabtak. Országszerte csaknem 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőriztek, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő. Sőt, bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: NATO vadászgépek semmisítettek meg egy drónt Litvániában. Az eszköz Fehér-Oroszország felől hatolt be az ország légterébe, írta az Infostart. A szerkezet eredetét és pontos típusát vizsgálja a Litván Nemzeti Válságkezelő Központ. Az incidens miatt légiriadó volt Vilniusban és környékén. Először adták át a Diák Oscarokat a Torinói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inlands című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oscarokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható, délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tavaly befejeződött világkörüli turnéja óta nem is nagyon lehetett látni Justin Timberlake-et színpadon. Csütörtökön, szeptember 10-én végre megtört a jég. Jay-Z vendége volt Párizsban, és egy eléggé ritkán előadott dalt, a Holy Grail-t nyomták el együtt a színpadon. Nálunk most a Cry Me a River-rel indítja a következő órát itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Marta Fenda, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Besten.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Keith D. Davis most azzal próbál védekezni, hogy hát egy korábbi interjúban ő csak azért mondta, hogy ő szervezte meg a Tupac Shakur elleni gyilkosságot, hogy keményebb arcnak tűnjön az alvilágban, de ebből semmi nem igaz. Később bánat, mert hogy az esküdtszék viszont pont leginkább ezen vallomás alapján ítélte őt bűnösnek, és hogy pontosan hány év néz ki neki a rács mögött, az majd október 13-án derül ki, de minimum 40-re lehet számítani. Jön Tupac.

ezt a legjobb zenék, hogyha mínusz egy Celsius fok az ára annak, hogy ez a ma reggeli délelőtti köd ne ismétlődjön meg, akkor részemről áll az alkú. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a mai 27 fok helyett csak 26 fok lesz a holnapi maximum, de cserébe a ma reggel tapasztalt köte már nem kell számítani, sőt, se csapadék, se front, se szél nem lesz sehol országszerte a holnap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Alkotmánybírókat választott az országgyűlés, a héten tartják a budapesti sportág és hangszerválasztót. Sok napsütés, kevés felhő várható holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkab sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki fel tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra, felhőből csak kevés téved az égre, leginkább éjszakon. Esni pedig valószínűleg napközben nem fog. Délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: És hogy mi minden választja el az ausztrál Vanessa Cartont az olasz Black Machine-től? Hát egy óceán az minimum, és nem csak földrajzilag, hanem itt nálunk a Besten is, mert hogy kettejük között majd Zséda érkezik az óceánnal, de a How Is It megelőzően már is a Thousand Miles nyitja az előttünk álló 60 percet itt a Best FM-en.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha ezt a most érkező dalt egy kisgyermekes szülő írta volna arról, hogy hányszor kell elmondani, hogy pakolj el magad után, ne hagyd szét a dolgaidat, akkor nem two times, hanem legalább 100 times lenne a címe. Enli érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha azt mondom, hogy a most érkező Eve nem csak rapperként, de színészként is tevékenykedik, talán sokaknak beugrik halványan róla az emlék a Triple X című akciófilm egyik jelenetéből, pedig azért annál ő komolyabban is

FM a legjobb zenék. 2008 és 2013 között volt egy nagyobb 5 éves szünet, de azóta egy-két évente mindig ellátok az ide a Mocsival, sőt, volt olyan is, hogy egy éve belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in a Day, a Best Ten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ugyan mindegyik koncertjükre még azért pár jegyet lehet kapni, de gyakorlatban azért kijelenthetjük, hogy 10 teltházas bulit fog nyomni Düsseldorfban 2 hét alatt a Backstreet Boys. Pontosan 10 nap múlva, szeptember 25-én kezdődik a nagy menet. Nálunk pedig a Get Down-nal érkeznek majd a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Már párszor én is elmondtam ezt a történetet, hogy egy internetes, hát nem is tudom, trollkodásból született meg ez a dal, mert hogy valamiért elkezdett terjedni az a hír, hogy Brandy és Monika rosszban vannak. Nők pedig egyfajta válaszként csinálták meg ezt a duettet, és még ez sem volt elég. Sőt, még az sem volt elég, hogy 1998-ban ezen a napon együtt léptek fel az MTV Video Music Awards diátadó gálán ezzel a dallal. Még utána is ki kellett adni egy közleményt, hogy a lányok jóban vannak, közös öltözőjük volt, és együtt készültek az előadásra. The Boy Is Mine, ezen itt a Best

Best of a legjobb zenék 6 évvel ezelőtt ezen a napon, 20. szeptember 15-én történt meg először az a Sotheby's aukciós ház életében, hogy hip-hop és rap előadókhoz köthető erekék és relikviák kerültek kalapács alá. Volt a szerelmes levél Tupac-től, aranykorora Notorious B.I.G.-től és Burjacky a Salt-N-Pepa-tól, majdnem 24 000 dollárt adott érte valaki.

Best FM a legjobb zenék, zárom a keddet, zárom a Night Shiftet. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós lágerekkel indulunk, mixben, 6-8-ig természetesen, hogy az lenni szokott hétfőtől vasárnapig itt a Besten. Szóval pop és rádiós lágerek DJ FND-vel meg velem, most meg Junior Jack-kel a búcsúm. Jön az eszembe, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: That's the way love.
1: That's the way love.
2: That's the way love.
3: That's the way love.
4: That's the way love goes.
5: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,